0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 16-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tartónökkel, kellemes időtöltést kívánok. Adásunk tartalma röviden. Idén először Horvátországban a mezőgazdasági újságírók világkongresszusa. A horvát parlament a villamos energia piacról szóló törvény módosításait vitatja meg. Horvátország a következő években jelentős összegeket fordít majd a tömegközlekedés villamosítására. Ursula von der Leyen kiemelt prioritás az európai gazdaság fellendítése és a gyermekek közösségi médiában való védelme. És ma van az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország idén első alkalommal ad otthont a mezőgazdasági újságírók világkongresszusának, amely a világ minden tájáról 170 mezőgazdasági újságírót, fotóst és kommunikációs szakembert vonz Eszékre. A szakmai program és a helyszíni látogatások révén a kongresszus bemutatja a horvát mezőgazdaságot, a termelőket, az élelmiszereket és a vidéki térségeket a nemzetközi közösségnek. A Frányó Krezsmár teremben este 8 órakor kezdődő megnyitó ünnepségen részt vesz Dávid Lajcsics mezőgazdasági erdészeti és halászati miniszter. A horvát parlament a villamosenergia piacról szóló törvény módosításait vitatja meg. A tervezet megtiltaná a szolgáltatás kikapcsolását a veszélyeztetett, illetve az energiaszegénység által érintett fogyasztók esetében. Lehetővé válik a megújuló forrásból származó energia egyszerűbb megosztása is. A szolgáltatóknak pedig figyelmeztetniük kell majd a fogyasztókat a szokatlanul nagymértékű fogyasztás növekedésre. Az ellenzék kritikával fogadta a javaslatot. Az illetékes minisztérium bejelentése szerint Horvátország a következő években jelentős összegeket fordít a tömegközlekedés villamosítására, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére és a zéró károsanyag kibocsátású járművek beszerzésére. A bejelentés egybeesik az Európai Mobilitási Hét a mai naptól szeptember 22-ig tartó autómentes nappal záruló rendezvény sorozatával, amelynek célja a városi gépjárműforgalomhoz köthető környezetszennyezéssel kapcsolatos tudatosság növelése. A környezetvédelmi és zöld átállásért felelős minisztérium kiemeli az európai pénzügyi eszközök fontos szerepét ebben a folyamatban. A modernizációs alap finanszírozta 6 akkumulátoros elektromos üzemű személyszállító vonat beszerzését és egy hibrid töltőállomás létesítését. Emellett egy 45 millió eurós pályázat is megjelent elektromos járművek beszerzésére, amely kifejezetten az évi több mint 30 000 kilométert megtevő szolgáltatásokat, például a taxiszolgáltatást és a kis teherautós kiszállítást célozza meg. Ranko Ostojic, a parlament belpolitikai és nemzetbiztonsági bizottságának elnöke ma közölte, a testület megállapodott abban, hogy zárt ülést tart a Gospici hulladék ügyről, kizárva ezzel a haszonszerzés lehetőségét. Ostojic reményét fejezte ki, hogy a Gospici hulladék problémájával foglalkozó zárt ülés konstruktívabbnak bizonyul. Az Európai Unió még sosem volt ilyen erős, ugyanakkor nyíltan ellenséges világgal néz szembe, mutatott rá Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az unió helyzetéről szóló beszédében. Kiemelt prioritásként jelölte meg az európai gazdaság fellendítését, különös hangsúlyt fektetve a technológiai fejlesztésre és a bürokrácia csökkentésére. Bejelentett továbbá intézkedéseket a gyermekek közösségi médiában való védelme, a szélsőségek elleni küzdelem és a szigorúbb migrációs politika megvalósítása érdekében. Ezen kívül kezdeményezéseket vázolt fel a fokozott éghajlati ellenálló képesség, az energiafüggetlenség és egy új biztonsági struktúra kialakítására, és elítélte a háborús bűnösök Szerbiában történő dicsőítését. Ma 525 általános és középiskolás diák, valamint 65 mentor részesült kiválósági díjban, amelyet immár negyedik éve adományozott az Eszék-Baranya megyei önkormányzat. A célra összesen 122.650 eurót különítettek el, a díjak összege a csapatok esetében 1500 euró, az egyéni díjazottaknál pedig 100 és 400 euró között mozgott.

Az ENSZ közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózonrétegének megóvása érdekében született montreali egyezményt. Ezen a napon a résztvevő államok különös figyelmet fordítanak az olyan eseményekre, akciókra, melyek megegyeznek az egyezmény céljaival és annak módosításaival. Az ózonpajzs jelentősen sérült, ez növeli a bőrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorrendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonlyuk található. Az ózon a földi körében az ultrai bolyasugárzás hatására keletkezik. A 200 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigénatomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az ózon molekula instabil, 200-300 nanométer hullámhosszú ultrai bolyasugárzás hatására szétbomlik egy oxigén molekulára és egy oxigénatomra. Az oxigénatom reakcióba lép az ózonnal, és két oxigén molekula jön létre. Ez a folytonos ciklus hozza létre az ózonréteget, biztosítva az ózon mennyisége viszonylagos állandóságát. A sértetlen szatoszférában ez az érték minden 100 000 molekulából egy ózon. Az élővilág szempontjából az ózonréteg fontos szerepet tölt be, azáltal, hogy a szervezetekre káros, napból érkező ultrai bolyasugárzást elnyeli. Míg az oxigén csak a 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28-0,32 mikron tartományban érkező sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Ez komponensekre bontva a következőket adja. UVC sugárzást teljes mértékben, a kevésbé káros UVB intenzitását nagy mértékben, az UVA sugarak intenzitását pedig kisebb mértékben abszorbálja az ózonréteg. Az ózon magas napvédő faktor száma nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultrai bolyasugárzás darabokra törni az élő szervezetek DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózonnak nem csak jótékony, hanem káros hatása is van. A troposzférában, mint levegőszennyező anyag, üvegházgázként viselkedik, vagyis gátolja a hő visszasugárzását. Emellett a közvetlenül belélegezhető ózon légúti betegségek kialakulását idézheti elő. A stratoszférában azonban jótékony, hűtő hatás fejt ki, amely az ózonlyuk megjelenésével csökken. Az UNEP eredményei szerint az ózon üvegház hatása kétszeresen felmúlja a stratoszféra beli ózon hűtő hatását. Jelentős mértékben javult az Antarktisz feletti ózonréteg állapota, ami több aggasztó klimatikus változásnak véget vetett. Kezd beírni a montreali jegyzőkönyv gyümölcse. Az 1987-ben tető alá hozott megállapodás értelmében korlátozták az ózonrétek elvékonyodásáért felelős halogénezett szénhidrogének kibocsátását. A döntés eredményeként az ózonréteg ismét vastagodni kezdett. 1982 óta nem volt olyan kicsi a déli sark feletti ózonlyuk, mint 2019-ben. A folyamat megállított egy sor olyan változást, ami a légáramlatokat érintette. A futóáramlatok a bolygó felső légkörében nagy sebességgel áramló szelek, amelyek nagy hatással vannak a felszíni meteorológia alakulására. A futóáramlat általában több ezer kilométer hosszúságú, több száz kilométer szélességű, kilométeres vastagságú levegőréteg. Az egyezmény megkötése előtt az alaposan lepusztult ózonréteg miatt a déli futóáramlatok még délebbre tolódtak, ez pedig befolyásolta a csapadék elosztást, valamint az óceáni áramlatokat is. Például a jelenség miatt esett kevesebb eső Ausztrália déli partvidéki részein. Egy évtizeddel a protokoll életbe lépése után azonban az eltolódás megállt, sőt enyhén a visszájára fordult. Az, hogy ez természetes folyamatok eredménye, vagy pedig a gázok kibocsátásának visszafogásáé, különböző számítógépes szimulációkkal vizsgálták a kutatók. Mint kiderült, a CFC korlátozása vezethető vissza a kedvező változás, ami többek között visszahozhatja az esőt a szomjazó ausztrál vidékekre is.
Habár a déli sarkon a helyzet biztató, az északi sarkon aggasztó jelenség zajlik, és a történelem során először jelent meg ózonlyuk az Arktisz felett. A jelenség részben természetes, légköri folyamatokra vezethető vissza, aminek hatását az úgynevezett fluorklorszénhidrogének erősítik. Előállításuk régóta tiltott, ám mivel 50-100 évig is megmaradnak az atmoszférában, az északi sarkvidéken még nem mutatkoznak a tilalom hatásának jelei.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte napos és meleg időben volt részünk, a nappali hőmérséklet 28-30 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 25 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 38%, a légnyomás értéke pedig 1016 hektopaszkál volt. Holnap a nyugat felől érkező felhőzet megnövekszik és szórványosan esőt produkál. A szárazföld belsejében mérsékelt északkeleti, illetve északi irányú lesz a légmozgás 25 Celsius fokos nappali hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszont hallásra!